valami kor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.